0: Egy jó dal, mint a jó bor, idővel csak nem esedik.
1: Régi szép idők, nosztalgia.
0: Klasszis dal, örök garanciában. Korona FM 100, itthon vagy.

0: Keating és a Boyzone az Óra Klasszis dalában. A dalt eredetileg amúgy nem is neki szánták, a kiadó először a Westlife-nak akart adni, de végül úgy döntöttek, hogy Ronan hangjához jobban passzol a country-s lírai vona, ezt hallottad kevéssel 4 óra előtt itt a Korona FM 100-on. Ropog a szombat délután, a vénasszonyok nyarában 26 fok körül alakul a hőmérséklet itt Kalocsa környékén, minden adott ahhoz, hogy felszabadultan érkez a késő délutánba. Mi is megtámogatjuk ezt remek dalokkal, Cameron Vicskombé a kezdés, de Harrison Hury zenél neked hamarosan. Előtte pár útinfo. A Tomori Pálhíd után a körforgalom közelében drága fotók készülnek, ne tessék hétvégén se száguldozni. Az 54-esen császártöltés belterületén a szüreti felvonulás miatt 16 órától egészen este 8 óráig félpályás korlátozásra és forgalom lassulásra is kell számítanod a Főkáptalan és a Gőzmalom utca között császártöltésen. Egyelőre ennyi, jó utat, és még egy ajánlat is belefér.
1: Műszaki vizsga, eredetiségvizsgálat, képjárműjavítás Kalocsán. Partnerünkre a Karamell udvarban te is számíthatsz. A közlekedési információk támogatója az Autokontakt. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
0: Megújult külsővel és étlappal hétfőtől újra szeretettel várja régi és új vendégeit az IA Primo étterem. A reggeli kávétól az ebéden át a vacsoráig számíthatsz ránk Kalocsán, a Sétáló utcában.
2: Ez reklám volt. Hétvégén megkezdődik a rókák őszi feszettség elleni vakcinázása. Használt autó vásárlásánál könnyű belefutni a kilométer óra csalásba. Hozom a részleteket, Berki Andit hallod. Szeptemberben Gerjenben is megrendezték a Diákok hangja témanapot, amelyen a tanulók saját javaslatokkal formálhatták a település és az iskola jövőjét. Dr. Magóné Tóth Gyöngyi, a Kenesei Albert Általános Iskola igazgatója rádiónknak elmondta, a diákok többek között a kóborkutyák problémáját, a Kenesei díj létrehozását, valamint az iskola kerítésének felújítását és közös lefestését is megvitatták. Az önkormányzat nyitottan fogadta a fiatalok ötleteit, akik a kezdeményezés révén a közösségi döntéshozatalba is betekintést nyerhet.
3: Az iskola kerítésének a fala az kicsi csúnyácska, és azt találták ki, hogy akkor az önkormányzat fessék le, és minden egyes részét különböző osztályok fogják különféle jelenetekkel megfesteni. És ezt el is vállalt a nagy önkormányzat.
2: Hétvégén megkezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása a déli és keleti megyékben. A Nébik szerint erre azért van szükség, mert a betegség Ukrajnában és Romániában is jelen van, így a fertőzés a vadállatokkal Magyarországra is bekerülhet. Az érintett területeken ebzárlat és legeltetési tilalom is életbe lép, a részletekről a hatóságok és önkormányzatok adnak tájékoztatást. A Nébik kéri, hogy aki veszettségre gyanús állatot lát, haladéktalanul jelentse. Használt autó vásárlásánál könnyű belefutni a kilométer óra csalásba, sokan azt sem tudják, mit tehetnek, ha utólag derül ki a manipuláció. Egy európai felmérés szerint 10-ből 3 válaszadó már találkozott ilyen esettel. Magyarországon a vizsgált autók 5,3%-ánál találtak visszatekert kilométer órára utaló jelet, átlagosan pedig csak nem 83 ezer kilométerrel kevesebbet mutatott az óra a valósnál, pedig a kilométer óra visszaállítása nálunk bűncselekmény, mégis a vásárlók több mint 3/4 nem tudja, kihez fordulhatna ilyen ügyben. A szakértők szerint ezért érdemes még vásárlás előtt ellenőrizni az autó előéletét.
1: A sporthírek támogatója az Ecolab. Ecolab. Teljes körű higiéniai megoldások.
2: Két mérkőzéssel indul a ma délutáni sportprogram Tolna vármegyében, a női kézilabda MB2-ben 16 órától, vagyis ezekben a percekben a PTA Peaca Szekszárdot fogadja, ugyanebben az időpontban a Tolna vármegyei kvalifikációban pedig a Bőcskei Ese a Tolna VFC-vel találkozik. A nap kiemelt mérkőzését 18 órától rendezik Körmenden, ahol az Atomerőmű Ese vendégszerepel az Égisz Körmend otthonában a férfi kosárlabda MB1 második fordulójában. A paksiak győzelemmel kezdték a szezont, míg a körmendiek vereséget szenvedtek az első fordulóban. Ezüstérmet szerzett a magyar U16-os atlétikai válogatott a Szlovéniában rendezett 5 nemzet válogatott viadalon, mindössze másfél ponttal lemaradva a győztes csehektől. A magyar csapat sikeréhez több Tolna vármegyei tehetség is hozzájárult. A Tamási Gábriel Balázs Zoltán megnyerte a diszkoszvetést 60 méter 1 cm-es eredménnyel, súlylökésben pedig ezüstérmet szerzett. Klubtársa Kimmel Gábor Áron diszkoszvetésben második lett. A Bonyhád versenyzője Máté Patrik 100 méteren 10,89 másodperces idővel győzött, Farkas Botont pedig a negyedik helyen helyen végző 4x300 méteres mixváltó tagja volt. A magyar dubok összesen 35 ponttal járultak hozzá a válogatott teljesítményéhez.
4: Pótold a folyadékot természetes forrásból. Az időjárás jelentés támogatója a Hartai Természetes Ásványvíz és Gröbszik víz.
2: Továbbra is derült az ég felettünk és mérsékelt a légmozgás, a hőmérséklet pedig a délutáni 24-26 fok után este 9 fok körül alakul. Az előrejelzések szerint holnap is derült lesz az ég felettünk, csapadék továbbra sem várható, a hőmérséklet pedig a maihoz hasonlóan 26 fok körül alakul délután. Legközelebb hírekkel és időjárással egy óra múlva jövök ismét, köszönöm a figyelmedet.
0: Köszi Andi, várunk vissza, a parlagfű szezon csúcsidőszaka szerencsére már lezárult, a virágpor koncentrációja országosan közepes szinten mozog, de az érzékenyebbeknél még okozhat panaszokat. Tartsd magad!
1: A műsorszám
4: termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Tele vagyunk a kedvenc talaiddal.
4: Kezdődik egy újabb óra.
1: Élőben a stúdióban
4: Urbán Csongor.
0: 10:04 beindult a délutáni jövésmenés a városban. Ez egy szuper időpont arra, hogy átmenjünk a haverokhoz, vagy éppen egy jó hétvégi programot választunk. A lényeg, hogy a kocsiban ülve ma szinte senki sem a munkába siet. Kérheted még kedvenced az egész napos kiviben, addig meg a lendületről elsőként Cameron Vicskom gondoskodik itt a koron.